Erdogan elnök Komáról, Ásagot képviselőt volt helyi, amint a Bocsikirosnak írja, hogy bejegyzkormány fasztán víz. Szakjó, ha valókat visszatett egy víz, her barmelyik egyenhez. Her dar egy víz, ki jó, ha valókat visszatett egy víz, akkor ki a kihű kahányi hely, abból, zsidít, kancsi kahányi kérdál,

amikor bűnbéngem. Nem a kérni hétvénk a jövőben átni csinálunk és kiavázni. Hát Recep Rite Bolonko Szuro Mihalata. Szangítás, Sankar Jekishan, Mayor Gepi Ajke. Szabha Bahárnak Mekarikrön ki, Szahmi Késkes. Kudai, dil denne ke baad, divanzi ka alam, kuch, is tarah,

Tehát hogy a zsidán akcent, hogy kétérén még is tetnék tenni színi, a vajtunk színi kisor komáról. Leta Mangeshkar ki, és Danuko Likhatha, Vikar, Mindesvény. Jutott ki Balti Vádon ki, Kasmo ki, a Mahabbati. Vikar, ha csak hiszáv rá játa hő, és kicsak, déhikáv hozzá.